0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 30-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pred nama je novih 120 minuta programa na hrvatskom jeziku. Voditeljica današnjega druženja s vama je pripravnica Lea Škrlin. U današnjoj emisiji govorimo o prvom sazivu Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske te o ciljevima i planovima ovoga novog savjetodavnog tijela. Vodimo vas i u Peču gdje se održavaju tradicionalne ljetne igre, a donosimo i pregled najnovijega broja hrvatskoga glasnika. Govorne priloge pripremili su to Tomo Furi, Branka Pavić-Blažetin i novinar Hrvatske radio televizije Ivan Milon. Emisiju je uredio Andrija Pavleković, a za tonskim je stolom Ladislav Štroser.

A soproni evangélikus templom harangját hallották. A hagyomány szerint a soproni evangélikusoknak már 1522-ben Luther Márton szellemében prédikált Kristóf szerzetes az egykori ferences templomban. A gyülekezet maga 1565-ben Gerengel Simon lelkész vezetésével alakult meg. Sopron mindig is kétnyelvű, német-magyar város volt. A reformáció is azért hathatott olyan gyorsan a városban, mert a nyelvi akadályt nem kellett legyőznie. Az evangélikus gyülekezetben először az 1793-tól 1803-ig itt szolgáló Wilfinger János Ernő vezette be a rendszeres magyar nyelvű szolgálatokat. Az itt lakó német kisebbség mindvégig büszkén vállalta németségét és magyarságát. Több mint 2,5 évszázad telt el, amíg a ma is látható evangélikus templom felépült a belváros nyugati részén, a templom és a Színház utca között. A torony csak 1867. szeptemberétől díszíti az Istenházát. A harangokat a helyi mester Seltenhofer Frigyes öntötte. Ekkor került a toronyba a Miatyánk, a Hősök, a Béke és a Hűség harangja. Az első világháború csak ez utóbbi élte túl, és 1921. december 14-én ez repítette világgá a népszavazás eredményét. Sopron magyar város maradt. A Civitas Fidelissimát a 17,5 mázsás hűségharang zúgta nyugatról keletre, északról délre. 5 évvel később a sok viszontagságot megélt templomtoronyban már ismét 4 harang lakott. A második világégésnek a Mi Atyánk harang esett áldozatául. 1948-ban pótolták. Az ezredfordulón e 4 harang hirdette a soproni evangélikusok hűségét az Istenhez és a magyarsághoz.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: A Talentum. Mai műsorunkban Sárközi Lajos junior primadíjas hegedűművészt mutatjuk be, aki a hagyományos cigányzene mellett a jazz és a klasszikus zene területén is kiemelkedő előadónak számít.
3: Édes Lalikával szeretettel köszöntök műhelyemben.
4: Van egy kis problémám a hegedűvel. Kicsit alacsonynak érzem a nyomást, úgyhogy szeretnék egy új
3: lábot. Egy normál magassággal.
4: És ha lehet, addig, ameddig elkészül, addig szeretnék egy csere hangszert, hogy tudjak gyakorolni.
3: Na, megtiszteltetés. A legjobb hangszerem, mert senki nem játszott. Ez egy nagyon érdekes hangszer, ami egy 1735-ös Guarneri del Gesonak a másolata.

0: Hideké vagy papát ismertem személyesen. Muzsikálhattam vele, sőt neki már ugye a Csányi Mátyás, ő dédnagypapa volt neki. Tehát egy óriási, zseniális zenei tradíció, sok generáción keresztül.
1: Meséli Rácz Pál hegedűkészítőmester.
0: Tehát a Csányi Mátyás ugye a maga idejében egy világsztár volt, mondhatom, a jazz muzsika terén. Persze klasszikus alapokon végzett ő is, nagyon jól tudott kottát olvasni. Gitáros, jazz hegedűs volt, és hát talán minden hangszeren úgy játszott, mint a dédunoka, ugye a Lajos. Ez a dinasztiák, hogy ezek a ősrégi, több tíz generáción átmenőgeren, itt a szakmai tudás halmozódik. Ezt hasonlítanám a kremonai hegedűkészítő iskola, ugye, aki Stradiváriban csúcsosodott ki. Az előtte volt 200 év volt, amíg ez odáig jutott, ugye a Golden Period, Cremonának a virágzó kora. Ez nem jön csak úgy, nem repül oda. Ennek óriási nagy tudás halmaz, ami generációról generációról öröklődik. Most a Larikába, hál' Istennek, ő benne kicsúsodott most, itt a 21. századról beszélve, ugye, de a másik nagypapaj, aki brácsázott, és a legjobbak között volt, a Lajos is nagyon kedves, jó barátom volt. Tehát nem véletlen az, hogy ő ugye az Zeneakadémiára járt, ugye, tehát nincs neki hegedülésben technikai akadály.

0: úgy hegedül, hogy egyszerűen, amikor szoktuk hallgatni a kollégákkal, többeket a Robi Lakatossal ott a 100 éves étteremben, többi hegedűsökkel, tehát egyszerűen azt mondják, hogy ezek a nagy hegedűsök, hogy gyerekek, én azt megcsinálnám, megmerném ezt kockáztatni, ezt a fajta hegedülést, olyan hamis lennék, mint a bűn. Úgyhogy szóval nagyon érdekes a dolog, hát a muzikalitásról meg nem beszélve, mert hát ugye ugyanúgy gitározik is, vagy bármilyen csellózik, vagy bőgőzik, bármilyen hangszeren csodálatosan játszik. Egy óriási zseni.
1: Én mindig azt mondom, hogy ameddig a két kezem jó, addig rossz hegedű nincs. Természetesen nagyon kell a jó hangszer, főleg olyan produkciókban, például most a Művészetek Palotájában fogok fellépni a Doknányi zenekarral.
2: Mondja Sárközi Lajos, junior primadíjas hegedű művész.
1: És hát oda azért egy komoly hangszer kell.
3: Végülis a hang az a kezetekben van. Mindenkinek a saját hangja.
4: Így van. Azért az ember, amit belülről a lelki világa, azt adja ki, az a hang jön ki belőle.
2: Mondja idősebb Sárközi Lajos, prímás.
4: Ugye új hegedűknél is az ember a saját hangját rakja bele. Utána úgy fog szólni, ahogy belerakta azokat a hangokat. Ez egy örök törvény.
1: Érdekes kapcsolat az ember és a hangszer közt. Tehát tényleg annyira összenövünk a hangszerrel, hogy teljesen az életünk része.
4: Pólyáskora után 5-6 hónapos volt már, teljesen rá volt hangolódva a zenére. Nem is érdekelte más se játék, semmi, csak a hangszerek. A Laninál már, ahogy megfogta a hangszert, meg ahogy vigyázott rá, meg ahogy odafigyelt a hangszerre, meg ahogy szerette, már látszódott, hogy lesz belőle valami.

Édesapám egészen hát felnőtt koromig tanított, kiskoromtól kezdve. Mikor én már a zeneiskolába felvételiztem 5 éves koromban, akkor én már tudtam hegedülni, mert édesapám elég sok mindent akkor már megmutatott nekem. Tehát ő tanított engem, és hát teljesen az ő hatására lettem hegedűs, zenész, és nagyon sokat köszönhetek neki.

13 éves koromban felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályában, ahol Perényi Eszter volt a tanárom. A zeneiskolában Szászné Réger Judit volt a tanárom. 14-15 éves koromban elkezdődtek nálam a párhuzamok, ugyanis elkezdtem játszani jazzt és a magyar cigányzenét is. És tényleg 14-15 éves koromtól ez a három műfaj mindig ott van az életemben, és mind a hármat játszom. Tényleg egyik nélkül se tudnék meglenni. És hát így kialakult az évek során, hogy hegedűművésznek is tart most már a szakma, hála Istennek szerencsére, cigányprímásnak is, és jazzzenésznek is.

gondolom egy olyan szerencsés helyzetben vagyok, amit Istentől kaptam, hogy azt csinálom, amit nagyon szeretek, több dolgot csinálok, amit nagyon szeretek, és ezáltal nem válik egysíkúvá az életem, hanem mindig vannak új kihívások, esetleg felkérés kapok egy hegedűversenyt, hogy el kell, hogy játszak, vagy egy új jazzzenekar felkér, vagy egy olyan nívós rendezvényem, képviselhetem Magyarországot és a magyar cigányzenét, akár itthon, akár külföldön is, hogy ezek mind kihívások, és ez egy olyan inspirációt ad nekem, hogy sosem unatkozom, mindig boldog vagyok a zene által, és a családom által, úgyhogy boldog embernek mutatom magam.

0: A Laliról az a véleményem, hogy ő egy maximalista ember, aztán nekem ez miatt ő lett a példaképem.
1: Mondja Sárközi Rudolf, nagybőgő művész.
0: Nem csak az miatt, hogy az édes testvérem, hát és szeretnék olyan sikereket elérni nagybőgő hangszeremen, mint ő a hegedűn. 5 éves koromban kezdtem el zenélni, gordonkát tanultam. A Józsefvárosi Zeneiskolában fel is vettek 5 éves koromban. A későbbiek folyamán Bartók Béla konzervatóriumban felvételiztem gordonkából, és fölvettek, sikeres volt a felvétel. Ott sajnos csak 2 évet voltam, aztán áttértem bőgőre, azóta már 10 éve, úgyhogy azóta csak a bőgő. Az édesapám az tulajdonképpen otthon ő tanított engem, mindenre ő gyakorolt velem. Utána már, amikor a bátyám ugye felnőtt korú lett, igazából ő tanított engem így mindenre, ugye a bőgőt is, ő mondta, hogy mit, hogy csináljak. Persze kellettem én is hozzá, de nagy részben a bőgő részt azt őtőle tanultam, és őtőle kaptam.

0: Nagyon örülök annak, hogy ilyen formációban játszhatok. Két ekkora zseniális, tehetséges fiatal emberrel, mint a Lali és a Rudi.
1: Mondja Csík Gyula, címbalom művész.
0: Nagyon jó emberek, nagyon szeretem őket, és örülök neki, hogy együtt játszhatunk klasszikus zenét. Egy kicsit újíthatunk rajta azon, amit ebben a felállásban mások szoktak játszani. Nekem öröm az, hogy ráadásul nem magamat elsősorban, hanem a hangszeremet felemelhetem. Megmutathatom azt Magyarországon, hogy ez a hangszer értékes hangszer, nem csak népzenére, nem csak a vendéglátó kávéházi zenére való, nem csak a magyar folkzenére, népzenére, hanem valójában lehet rajta játszani klasszikus zenét is. 5 évesen kezdtem el cimbalmozni, természetesen én is, mint sokan más zenészek, zenécsaládból származom. Ráadásul a felmenőim is legtöbben mind cimbalmosok voltak. Amikor eljött a megfelelő idő, akkor a szüleim beirattak zeneiskolába, a Tóth Aladár zeneiskolába jártam, ahol Szakály Ágnes volt a cimbalom tanárnőm, és ő végigkísérte a tanulmányaimat egészen a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskoláig, ott is ő volt a tanárom. Nagyon sokat köszönhetek neki, megszerettette velem a klasszikus zenét.

0: Az első próbán, amikor összejöttünk hárman, és megcsináltuk az első darabot, én ott egyből tudtam, hogy ez nekünk nagyon jó lesz. Átírtuk együtt a darabokat, mert ugye minden darab a mi átiratunk. Elindultunk a Kamara Virtuózok című műsorban, ugye ott döntősök lettünk, és azóta még jobban megszerettek minket az emberek.
1: Örömmel csináljuk, jó kedvel, élvezzük, és ami bennünk felépített a zene jót, azt szeretnénk továbbadni mindenféleképp. Úgyhogy nyitott szívvel játszunk, és ezt hallja a közönség.

Megfordultam sok zenészel, akik nagyon jó zenészek, nagyon jó szakemberek, és élmény volt velük játszani, de Sárközi Lajos az más. Valóban elmondhatom azt, hogy ilyen nagyon ritkán születik. Szenzációs hegedűs, szenzációs zenész. Én merem azt állítani, hogy ő egy zseni.

0: Te ugye itt laksz a belvárosban, mit jelent neked Budapest?
1: Szerencsére nagyon sok helyen megfordultam már a világban. Mondhatni, hogy majdnem bejártam az egész világot. Gyönyörű helyeken jártam, nagyon sok jó emberrel találkoztam, különböző kultúrákat ismerhettem meg, de az első számú hely ugye az én szülőhazám, ahol születtem, Budapest, és úgy gondolom, hogy sosem tudnám itt hagyni Magyarországot és Budapestet, mert én itt annyira jól érzem magam, tehát minden ide köt engem Budapesthez. A zene, a család, az emberek, a munkám, a munkahelyem, és én a belvárosban imádok lakni, még ha egy kicsit zajos is, vagy túlzsúfolt, forgalmas, igen, de én szeretem a nyüzsgést.

0: nagyon sokan elfelejtik ezt, hogy nem játszanak a régi dolgokból, teljesen az új irányzat fele próbálnak menni, de én nagyon fontosnak tartom. Tehát én még megtanultam édesapámtól, nagyon sokat volt szerencsém játszani Buffó Rigó Sándorral, aki a száztagú művészeti vezetője volt, és én még megtanultam azokat a régi dolgokat, amiket az igazi nagyprímások játszottak, és én bizony minden nap játszok abból is rengeteget, hogy ne felejtsük el, fennmaradjon, mert hát gyönyörű dolgokról van szó. Hát rengeteg példaképpen van, és szeretnék egy pár példát mondani, hogy milyen kegyes hozzám a sors, hogy a példaképeimmel tudtam közösen muzsikálni, találkozni. Például a Magyar Nótán belül ifjabb Jároka Sándor, Boros Lajos, ugye Buffó Rigó Sándor.
1: A legnagyobbak,
0: így van. És hát volt szerencsém mindegyiknek játszani, nagyon szerettek, mondhatni, hogy gyerekkoromban már elfogadtak. Tehát ezek nekem hatalmas megtiszteltetések, és olyan feltöltődést kapok ezektől a dolgoktól, hogy úgy érzem, hogy mindig van miért csinálni, még ha nehéz is, de van miért csinálni, és nagyon szép utat választottam.
1: Mi adja ennek a műfajnak a szépségét? Te hogy tudnád elmondani, hogy mitől szép ez a fajta cigányzene?
0: Én egy szót használnék erre, és azt hiszem, hogy abban minden benne van, a magyarság.

0: imádok kalandozni a zenén belül és a hangszereken belül is, és gyerekkorom óta mindig a zene mellett a zene volt a hobbim. Ugye zongora volt otthon, mert kötelező volt zongorát tanulom a hegedű mellett. Volt egy időszak körülbelül ilyen 8 éves koromtól 12-13 éves koromig, amikor teljesen a zongorára álltam rá, akkor elég jól zongoráztam. Aztán szegény megboldogult nagypapámnak a brácsája is hozzánk került, brácsát is tanultam otthon. Ugye az öcsém csellós volt, és még csellós is. Cselló is volt otthon. Csellóztam is. A nagybőgő. És ugye utána jött nekem az az ötlet, hogy szeretnék gitározni.
1: Mindig zenét hallgatott, és vett magának egy gitárt. Saját magától. Szerintem ilyen 12-13 éves lehetett. És otthon, miközben nyomogatta a számítógépet, mindig ott volt a kezében a gitár, és akkor nyomogatta, és lerakta, és nyomta a gitárt, és így tanult meg gitározni magától.
2: Teljesen egyedül.
1: Teljesen egyedül.

0: Én jazzzenész vagyok, és nagyon sok mindenkivel játszottam, elég sok mindent tapasztaltam ennyi év alatt. Azt gondolom, hogy elképesztő az, hogy van egy ilyen zenész ma Magyarországon. Azt a fajta zeneiséget, illetve zenét képviseli, amit úgy hívnak, hogy univerzális.
1: Mondja Balázs Elemér, jazzdobos zeneszerző.
0: Hihetetlenül képlékeny és hihetetlenül képzett muzsikus.
2: Nem, hogy csak fenomenális, hanem abszolút az egyik azoknak az embereknek, akik szinte minden.
1: Mondja Balázs József, jazzzongora művész, az East Gypsy Band vezetője.
2: Klasszikus zenében, cigány zenében, autentikus cigány zenében, jazzben, és ugye még gitározik is. Hallani kell, most erről nem lehet sokat beszélni.

0: olyan embert ismerek, akik többféle zenei műfajban is megállják a helyüket, de olyat keveset, aki minden műfajban jól közlekedik. Más klasszikusosan játszani, vagy cigányosan játszani, vagy jazzesen játszani, meg más az, mikor egy ebben benne vagy, meg közlekedsz benne. És a Lali az egy ilyen univerzális ember, és nagyon mély is, nagyon virtuóz is.
1: Pici srác volt, és én már hallottam azt, hogy ő hogy hegedül klasszikus zenét, ért a komoly zenét. Ő nem csak hegedűs, hanem zenész is, ő mindenfajta stílusban ott van. Mindenfajta stílusban. A saját népének a zenét, a jazz, a komoly zenét, és mindenfajta stílusban. Ő egy unikum Magyarországon, és azt gondolom, hogy nagyon, de nagyon sokan büszkék lehetünk rá, és sokan fogunk még hallani róla, mert azt gondolom, ez az ember megérdemli azt, hogy kiváló eredményeket és fantasztikus sikereket érjen el.
2: Persze ő fiatalabb nálatok, de lehet tőle tanulni egyébként?
0: Sok minden, persze. Hát például a hozzáállás. Szeretem, hogy akár szétszórt, vagy akár probléma, vagy akár bármi van, amikor játszunk, akkor játszunk. És akkor zene van.

0: Gondolsz arról, hogy ezzel a tehetséggel és ezzel a tudással felelősség is jár?
1: Hatalmas felelősség van egy zenészen, úgy gondolom. Példát kell mutatni a zenésztársaknak, példát kell mutatni a következő generációnak, az embereknek. Mindig meg kell felelni, nem csak zeneileg, hanem emberileg is mindenhol. Mindig meg kell tartani az embernek a méltóságát, a tudását mindig fejleszteni kell, és hát nem utolsó sorban olyan szellemi és fizikai is, és az agynak is úgy kell működnie az embernek, hogy mindig 100%-os produkciót tudjunk nyújtani. Ami a színpadon történik, az egy szent dolog számomra, és úgy gondolom, hogy minden igazi nagy művésznek az egy szent dolog kell, hogy legyen. Természetesen mindenkinek vannak rosszabb napjai, fáradt az ember, ugye rohanó világot élünk, de viszont amikor kilépünk a színpadra, akkor teljesen át kell magunkat adni a zenének, és teljesen egy olyan cél kell, hogy előttünk legyen, hogy a közönség 1000%-ig ki legyen szolgálva, és hogyha a színpadon elkapok legalább egy szempárat, ami örül, és boldog, és érzem, hogy megérte neki eljönni egy koncertre, akkor én már boldog ember vagyok, mert akkor alkottam egy olyat, ami nem csak nekem jó, hanem az embertársaimnak.

0: órája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió voshajsunen perománisib. Muroanav, Kvalla Gábor. Lerom, zurá lesz patyananda oszuntod el. Andakadi orostás Csabi Vorbil tumenge, szó andai biblia ginadasz.
3: De vlesz arra kaptam, hogy kedves a Amurepral. Kamoszte Vorbi tumenge, andai bibla, o szunto rajszó, penela menge, pekadi vráme, szárszó perlape. Mi kell gindi, kon sunelkadi szírba, szite, ha tjárre, szite lel száma, pekodó, szál perel, pelel bútya, maskale manusa, peluma, szárszó avla kánk, szoszki manusa szí, szár péren. A kanakandai bibla, katoro János, angluno lil, andai dujginaval, katare desokto lil. Penel kateo lilo János szó, ez kis lárdat, katoro szunto del tele, bút hokamne szuntura, avna angle. Penel kate, ez kirimo, murosávo, kate, lalumako ágoraszkos császó, szár sundine, kade avna le hokamne szunturi. Avel, akanak bút, hokamne szunturi peluma, andakadó, Janas, sajdikas, a vilas la lumaku agor, o chaso. Maskaramendar valo vasas, apo na maskaramende, na amendar si. Sarso, amenca sas von, chashline maskaramende. Maskaramende tashline sas, atunchig, dichonas. Sarso, na maskaramende, kodola, sikajon peiluma, taika dicholavri, sarso, Perel pejpú, na, szako, maskar amendar, si. Murepral, inkejök farginava vovégo. Szárszó szikagyol, palende, na szavora zsene, maskar amendar, szile. Murepral, kate oszuntod el, pendasza menge kodi, kate lumako ágor. Dikasz plural pejpú, murepral, szopenel, szárszó dikész kate, szakon peszki kriszkerel, szakon pesza, si, andejek, Butmanu shaven pe pu rakajon maskaramende de na mare penelo sunto del katando lil sostor penelo del na mare ke von kamente ho kaven ne marushen po nasu kamerte cirdenle kate penelo ya no shamenge avila se vreme la lumako agor kodo chaso malagilas kodo chaso kaso basikajol so sunto del pendas mayanglal ande but lil Kedicsol, le manusa nászulaj, le pral csikkedenk peketáne, andolásimo, csika mempe, csika men sukárimo tekeren le purenge, csitor gyárino pre románi krisz, kate csecsikáni száj prelen, penel, muro pral, kate szárszó penel, kadal manusa, várikana, maskara mende pírnas, apol leno ben hutyildas lengo ilo, zurárdas, len hutyildas te hukavenne manusen, Ki kate penel, na jék, kába maskaramende le bút, hoham ne szunturik, aj von penen, ke messimo Kristo. Von, hohaven le manusen. Vi vor basa, vi ákenca. Ki kadi vrema ba vilaskana, le

0: Lerom, Zurales Patyananda Osuntodel. Andakadi Orostás Csabi Vorbil Tumenge, Szóandai Biblia Ginadasz.
1: Muropra, szió bukló drom, kodó, drom, kodó jodos álló drom, kodó, kathar o bengsi, kodó bút, sukári mó, kamel teszi kavel, le manusenge, szosza hohavelle, szosza andé jaksudelle, muropra, pusav tutarakanak, szivárisó petyó íló, szivárisó párimo petyögyi, teszi a kanak, várisó petyó íló, katéje vreme, kadó gyeszikodó, ke csizsanasz, szavó császóvel papáló szuntodel, a kánkszik adó minuto, te peneszkodó, súpretyó vasz, a kanak. Te szite peneszkodó, devlánka teszi mangla tute, szárdos álloha szárdom manus pej pú. Mi kamoszkodó, murotrajó te uzsáresz, te szasztjáresz man, te teszi kavesz mange kodó drón, kodó sukár drón, tu szukérdám mange, te murené poszke, te saj ustyavavó pre, te saj zsappala tute devlám. Te sajzsú tiszpe mande, kodi bach, te desz mange, szabba mange kérdán kanatinké csitra iasz, pe púv devla. Me patya van de tyosávó, andó Jézus, Jézus, a kánk av, avan de muroíló, ande hutyiláv tud, tu, av muro ráj, ande muro trajó, kamoszkodó, tata vesz muro doktori, tata vesz muro zsutóri, tuta vesz muro trádári, kodó trádári, kon szikavelo sukár trajó. Kodó trajó, devlán, peszavó tó oprizsú viszajlán. Palau mérimó.
2: Szállj!

Kadongriko rádióvosz az perománi síb. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsója kogyász, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine, ásendéb lesz a.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Jeleni kiek pumbi tis ungarikiz radiofonias.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
1: Jó napot kívánok! Ma a román zene világába hívja önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Dino Olrású dalaiból válogatunk.

Dino Olarású 1962-ben született a moldvai Nyámc megyében. Költői tehetségét korán elismerték, díjakat nyert, tagja volt a resicabányai költői körnek. Ahogy a kor szelleme megkívánta, saját szerzeményeivel lépett fel a Cinaclu Flácra esti.

A rendszerváltás után Dinu Olarású elhagyta Romániát és Belgiumban próbált szerencsét. 3 év múlva tért vissza. 2001-ben jelent meg a Vis-a-vis Átellenben című lemeze. Erről hallgatjuk meg a Mouine Zi, Holnap Mond című dalt.

Dinol Rásó a legnagyobb romániai együtteseknek és előadóknak írt dalszöveget. 2006-ban újabb lemeze jelent meg, Alt Cumva, másképpen címmel. Erről következik két dal.

0: Az elmúlt percekben Dino Olrású folkzenész szerzeményeiből válogattam. A Nemzetiségek zenéje című adást meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, Bauer Ádám.
1: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 29-e szerda van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro i dobro došli u našu dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. U današnjem programu govorimo o međunarodnom stručnom usavršavanju hrvatskih odgojitelja, učitelja i nastavnika održanom u Puli, na kojem je sudjelovalo i 15 pedagoga iz Mađarske. Prisjetit ćemo se i pudarine starog šokačkog običaja, čuvanja grožđa te događaja i znameniti osoba povezani s 29. srpnja. Donosimo i prilog o mađarskom promidžbenom filmu posvećenom ljepotama Kvarnera i Opatije. O glazbenim trenucima prisjećamo se na nezaboravnog Olivera Dragojevića i njegovih pjesama. Emisiju uređuje Andrija Pavleković, priloge su pripremili novinar Tomo Fjuri i novinarka pripravnica Lea Škrlin. Doktorskim stolom upravlja Ladislav Štraser. Ostanite s nama u sljedećih 120 minuta.

proizvelo neprofitno dioničko društvo za medijske usluge Duna 2026. godine. Emisiju možete ponovno poslušati na mrežnoj stranici medioklik.hu. Kisi tette a Duna Media szolgáltató non-profit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a medioklik.hu oldalon.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, kultúra.
2: Dévleszerek Háftumérom elé, Noroksi Szenetácsi Buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Saját útját járja a hagyomány és megújulás között. Cutor Róbert, Magyar Örökség díjas cimbalom művész. Világzenei hatások egy fiatal jazzzenész játékában. Palásti Máté, junior prima díjas gitárművész. Van egy hangszer, amely egyszerre dobog, csilingel és mesél. És vannak muzsikusok, akik nem csak megszólaltatják, hanem tovább írják a történetét. Cutor Róbert cimbalmos, aki zenész dinasztiába született, és akinek életében a cimbalom nem választott hivatás, hanem sors. A verők már gyerekkorában kézre álltak, az út pedig Szegedtől a nagy zenekarokon át európai színpadokig vezetett. Virtuózitás, hagyomány, örömzenélés, és az a bizonyos, semmivel össze nem téveszthető cigányzenei lüktetés. Cutor Róbert cimbalmossal Szerda T. Fanni beszélget.
3: Amikor telefonon egyeztettük az interjú időpontját, ugye egy vajdasági koncert előtt szerettem volna beszélgetni, de mondta, hogy nem lehet, mert egy másik koncertről siet ide, és nem lesz már rá idő. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok a felkérés és a muzsikálás?
4: Vannak időszakok zenészek életében, mikor összejönnek a muzsikálások, tehát amit el lehetne osztani egy egész évre, az besűrűsödik egy hónapba, hát a december ez sajnos, vagy hál' Istennek ilyen, egymást követik a föllépések, a koncertek.
3: Hogyan lett önből zenész? Egyértelmű volt a családi háttér adta, hogy indult ez a pálya?
4: Igen, én úgymond zenés családból származom, tehát visszamenőleg az ősökig, ők dédapák, tehát az én ők nagyapámról Dankó Pista Nótát is írt. A Vásárhelyi sétatéren Béla cigány muzsikál, és a Kece csárdás, ugye a zenész romáknál, így mond, muzsikusoknál, náluk mindig van egy ilyen családi csúfnév, a mi családi csúfnevünk, ez a ragadvány nevünk, ez a Kece, és ez Kece csárdás néven van megzenésítve. Úgyhogy visszamenőleg nagyon-nagyon régről vannak. Ugye édesapám, ő zenész, ő autodidakta módon tanulta a zenét, ő cimbalmozik, dobolt, és utána cimbalmozott. Édesanyám részéről én magyar származású vagyok, ő nekem ekte magyar családból származik, de mi Szegeden éltünk, a családunk, és az apai rész volt az erősebb, keresztapám csellós volt, nagyapám primás volt, tehát innentől kezdve az erősödött az a rész, a zenei rész, és végül is ma egyértelmű volt magát értetődött, hogy zenész lesz belőlem is, mint ahogy a bátyám is, és az öcsém is zenész lett.
3: De hány éves volt, amikor kiderült a tehetség, mikor fogott először ütőt a kezében?
4: Szerintem, hát én vissza nem emlékszek rá ugyan, de amit mondanak, hogy én már 2 évesen a cimbalmon mászkáltam, hogy a cimbalom az már adott volt, ugye ez egy terjedelmesebb hangszer, de igazán amire úgy visszaemlékszek olyan 6-7 éves koromra, mikor úgy elkezdtem. Még édesapám tanított akkor, és utána a zeniskolában Balogh Kálmántól és Farkas Zsenyitől tanultam Szegeden, szegedi zeniskolában.
3: Aztán került a Rajkóba, ugye ez egy ismert tehetséggondozó iskola.
4: Így van, 1984-ben felvételiztem Rajkó zenekarba 9 évesen, és mint különleges tehetség korengedménnyel, ugye mert 11 éves kortól van inkább, tehát akkor van az iskola is, az általános iskola is onnantól van. Tehát én egyszerre két osztályt jártam akkor, különleges tehetségként fölvettek, és ott voltam, mint szólista. Úgy kerültem be igazán, hogy a kis zenekarba, csak ugye a Farkas Gyula bácsi, aki a Jóisten áldja meg, ő tanított minket, ő egy szuper tanár volt, apa, tehát ő gondoskodott rólunk végül is mondhatni, és vitt fel a lakására, hogy minél hamarabb megtanuljam a műsort, és utána már én 10 évesen már a zenekarban játszottam.
3: Hogy képzeljük el ezt az iskolát? Ez egy egész napos muzsikálás és tanulás?
4: Hát ez ugye arról szólt, amikor kollégisták voltunk, de mi a kollégiumba kerültünk föl, meg voltak kint lakók is, akik pesti származásúak voltak. Rendesen reggel ébresztő, mosakodás, reggeli, utána, amikor iskolai időszak van, akkor természetesen iskola, 00:30-ig, 01:00-ig iskola volt, ebéd, és ebéd után egész este 18:00-ig ment a próba, ez Gyula bácsi tartotta. Közben mindig, akinek sorra került, akkor voltak, a hegedű tanárok voltak, klarnét tanárok, cimbalon tanárok, tehát akinek kötelessége volt venni órára, az ott hagyta a próbát, és ment. Hát ez nyáron úgy változott, meg az ünnepek alatt úgy változott, hogy reggel 8:00-kor már próba volt, délig próba, utána ebéd, és utána 2:00-től megint este 6:00-8:00 próba. Ugye, aki eladáson volt, a külföldön volt, neki nem kellett részt venni, de a többieknek igen, minden nap próba volt, heti 5 napot.
3: Voltak még olyan mesterek az életében, akikre azt mondja, hogy nagyon jelentősek voltak?
4: Igazán egyet tudok fölhozni, Ökös Oszkár, akire nagyon-nagyon-nagyon szeretettel gondolok vissza, hogy szegény már ő meghalt, ő már nem él. Én megismerkedtem vele a 100 tagú Budapesti Zenekarban, amikor oda kerültem. Nagyon érdekes ismeretség volt, én nekem a nagybátyám kecskeméti Farkas László, ő vitt be a zenekarba, és ugye én mindig példaképpen volt az Ökrös Oszkár, az Oszi, és hát én mindig csak csodáltam tévén keresztül. A korkülönbség véget is igazán nem voltunk soha egy társaságban, és akkor ott a 100 tagúban ő volt a szólista már. És érdekes volt, hogy a Berki László volt akkor a 100 tagú cigánzenekarnak a vezetőprímása, a karmestere, karnagya, és ő hozzávitt be Laci bátyám, és én odaöttem, bemutatkoztam persze, és akkor az Oszita egy félfüllel hallottam, hogy na, már megint kijött ide. Ő úgy személyesen nem ismert, és én mondtam neki, hogy drága Oszi bácsi, én magát mindig a példaképen megtartotta, én nem szeretnék beülni a cimbalomhoz, én csak nézni szeretném önt. Tehát egy-két próba le is ment így, hogy én ott ültem mellett, és néztem, hogy mit csinált. Na, a harmadik próbám már, Robi, azt a létszős, azt a te is ugye be a cimbalomhoz, és akkor te is csinált, hogyha tudod ezeket. Ugye mi a Rajkóban ezeket a számokat, amiket muzsikált a 100 tagú, azokat megtanultuk, tehát nagyjából ismertem is, csak azt a stílust igazán kellett átvenni, hogy ő cimbalmozik. Próbáltam, tehát nem kellett, csak próbáltam, és eltmúlt az idő, egy olyan barátság, mondhatni így, tehát én mint atyai jó barátom tudom őt emlegetni, az életre tanított, a zenére tanított. Tehát én voltam az egyetlen tanítványa, ez hozzátartozik, önnek is soha nem volt tanítványa. Én voltam az egyetlen, aki följárhatott hozzá, a családját megismertem, megismerhettem, volt olyan szerencsém, és őnek a lakásában volt egy cimbalom, egy zongora az ő külön szobájába, és akkor én cimbalmoztam, ő kísért zongorám. Vagy... Tehát olyan barátság fűződött ki, hogy a mai napig a legnagyobb tisztelettel, boldogsággal emlékszek erre, és amit én a tiszteletnek tartok egyébként, hogy ő mindig mondta, hogy Robi, nagyon szépen megkérlek, hogy tegezzél. Ugye ő 60-as születésű volt, ő 75-ös, és én mondtam neki, Oszi bácsi, én tisztelem magát, én nem tudom letegezni. Tehát ő volt az életem az a meghatározó ember, aki a karrieremben, mindenben ő az, ami én példaképnek tartok, egy emberbe, egy zenészbe, egy cimbalmosba.
3: Ugye itt már említette a 100 tagú cigányzenekart, milyen ennyi emberrel együtt játszani?
4: Hát ez szenzációs. Hát ugye mi így nevelkedtünk, a Rajkóba is nagy zenekarra voltunk, közben, hogy én elkerültem a Budapest Táncegyüttesbe, Ladics Ferenc zenekarába, a 100 tagú mellett, és később a Berki Laci bácsihoz az Állami Népbe együttesbe, ott is egy jó pár évet lenyomtam, szegény Laci bácsi haláláig, és utána Olajenő primással, utána Ladics Ferenc primással. Tehát ugye ez egy másik történet. Szenzációs, tehát egy nagyon nehéz is, közben meg gyönyörű élmény. Tehát amikor 100 zenész kotta nélkül elkezd játszani egy színpadon, hihetetlen. Tehát mondhatnák nagyon nagy sztárokat, Vanessa May, Richard Clayden, akikkel ugye a zenekar játszott, hát hatalmas sztárokkal volt, és mindenki a legnagyobb megbecsüléssel, legszebben beszélt a zenekarról. Hát tényleg egy cimbalomarkoló érzés.
3: Közben azért volt néhány év, amikor elszakadt a cimbalom mellől, Németországba került, nem hiányzott a zene és a zenészlét?
4: Igen, ez úgy alakult akkor, hogy hát van mindenben az ember, amikor sok vágott káposztát eszik, ugye akkor megcsövölt tőle. Tehát én mondhatom, hogy én nagyon, a Jóistennek egy nagyon-nagyon kegyeltje vagyok, nagyon szerencsés embernek tartom magamat. Három olyan lehetőséget adott az életemben, amivel tudtam élni a zenei tudásommal. Először is, amikor Rajkóba kerültem, az egy nagyon nagy fordulópont volt az életemben. Mondhatni, én nagyon orosz gyerek voltam, tehát sosem a zenével volt probléma, nem velem, hanem a magatartással, mint gyerek, ugye bekerül család nélkül, minden nélkül, egy olyan zenekarba, ahol már 17-18 éves férfiak, mond fiatal férfiak vannak, ugye az ember mindent, a cigaretta, az italt, mindent, és én mondhatni, én is belestem ebbe, és 14 éves koromig bírtam ott a Rajkóba, utána elváltak az útjaink, ott volt ugye egy törés, de rögtön rá, ugye a száztagúba kerültem, a Radics Ferikéhez kerültem, a Budapest Táncegyüttesben mellett a száztagú cigánzenekarba, utána egy borzasztó nagy ívet vett a karrierem, tehát mondhatni a Boros Lajos, Járóka Sándor, Berki Béla, tehát én végig muzsikáltam mindenkivel, 14, 15, 16, 17 éves koromban a fiatalságomot, végig ezekkel a zenészekkel voltam, ami hatalmas tudást tud az ember ilyenkor fölhalmozni magának, és utána volt ez a, mikor azt mondja az ember, hogy igen, amikor már 300 eladást megcsinál egy évben, és azt mondja, hogy na most itt elég, nem, ne tovább. És akkor én úgy gondoltam, hogy én kimegyek Németországba, szerencsét próbálok, és megfogtam a családot, és kimentünk Németországba. 17-ben jöttünk haza, amikor is a nagybátyám unszolására, hogy van egy hakni, gyere már el velünk, légy szíves. Ez megint csak egy olyan fordulópont volt az életemben, hogy én akkor ismertem meg akkor Juhász Gábort, hogy a Juhász zenekarnak a primását, akinek volt egy zenekara, amit úgy hívtak, hogy Szólanóta. Tehát ez egy kávéházi cigánzenét játszó zenekar volt, és a legelső közreműködésem ebbe a zenekarba a Fokozenekar primása, Keszég Ákosnak a legény búcsúja volt, én ott ismerkedtem meg a fiúkkal, és ez volt az a harmadik fordulópont, mikor azt mondom, hogy megint egy olyan évet tudott venni a karrierem, amikor én azt mondtam, hogy igen, csak is cimbalmozni akarok, ezt tanultam. Van egy olyan társaság, ami megbecsül, én megbecsülöm őket, tisztelnek, szeretnek, ugyanúgy ez vissza, nagyon nagyszerű muzsikusok, érdemes ezért még egyszer belevágni ebbe, azóta is itt vagyok.
3: Igen, és bár nem vajdasági származású, nélkülözhetetlenné tette magát a vajdasági népzenekarok életében. Ugye említette itt a kávéházi cigányzenét, és hát ugye itt a népzene. Van, amelyikhez jobban húz a szíve?
4: Azt kell, hogy mondjam, hogy különbség már igazán nincs közte, ugyanis, hogyha most azt mondjuk, hogy van egy szakács, akkor a szakácsnak meg kell főzni a pörköltet is, meg a rántotúst is. Ugye nem ugyanaz a kettő. De meg kell főzni a levest is. Ha van egy zenész, aki megtanulta és szereti a hangszerét, akkor annak igenis tudni kell játszani kávéházi cigánzenét, kell tudni játszani népzenét, de akár jazzt vagy komoly zenét. Azért tanultuk, hogy a tudásunkat odaadjuk annak, akinek szüksége van rá. És én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy kinek adom oda, ha megbecsüli, szereti, és én is szeretem, és megbecsülöm, és jó érzem magam, akkor a tudásomnak a legjobbával tudom azt a zenekart szolgálni.
3: És van még igény az igazi kávéházi zenére?
4: Arra mindig van, mindig volt, és mindig lesz igény. Tehát jelen pillanatban most négy zenekar az életemben, ami szerepet játszik. Az egyik a vajdasági Óbecséről a Fokos zenekar, a másik a Juhász zenekar. Akkor 18 évvel ezelőtt alakult egy régi barátom unszolására a Pannon zenekar, amiben én egy éve veszek részt. Ez egy 40 tagú zenekar, ez a Puka Károly vezetésével és Budai Sándor vezetésével nagyon nagyszerű muzsikusok, volt rajkósok, akik kiszálltak a száztagúból, vagy innen-onnan, vagy nem akartak száztagúba lenni, de mégis úgy jöttek vele, hogy szeretnének nagyobb zenekarban muzsikálni, tehát itt összegyülekeztünk, tényleg szenzációs, azt mondom, hogy az ország krémje a kávéházi cigánzenéből, és ővelük tudok úgy igazán kávéházi cigánzenét, ővelük szoktunk, nagyon sok koncert van a hál' Istennek a zenekarnak, és most abból fog kialakulni igazán az Ökrös Oszkár emlékzenekar, ami a saját lesz, ugye Ökrös Oszkár emlékére.
3: Ugye nagyon fiatalon kezdett muzsikálni, nagyon fiatalon került nagy zenekarba, az utánpótlással foglalkozik-e, fiatalokat nevel, oktat-e a zenére?
4: Én 40 éves koromig talán azt mondom, hogy volt kettő tanítványom. Maga a zenész élet, azon belül a cimbalmos élet, az egy külön dolog, tehát az egy életvitel, de ez nagyon sok lemondással jár fiatalon is, és már aktív zenészkorban is. De ha valakinek van hozzá kedve és szeretne, azoknak nagyon szívesen segítek, és nagyon szívesen tanítom őket.
2: Egy fiatal gitárművész, aki számára a zene nem csupán hangok sora, hanem mély, belső, szinte szakrális élmény. Palásti Máté, junior prima díjas művész, a Schneidberger Zenei Tehetséggondozó Központból indult, ma pedig a nemzetközi színtéren is aktív. Fellépett már Európa számos országában, az Egyesült Államokban, Latin Amerikában és Indiában is. Zenéjében a jazz, a flamenco és a latin világ találkozik, amit erős improvizáció és személyes hang tesz egyedivé. Mikor érezted azt először, hogy a zene lesz a te utad?
5: Több gondolat eszembe jut rögtön. Az első az, hogy amikor 6 éves voltam, a szüleim beirattak alapfokú zeneiskolában. Felénk Baranya megyében ez az egyetlen lehetőség volt, a kis faluban, ahol iskolába is jártam. Göd a település neve egyébként. Beirattak zeneiskolába is. Azóta is hálás vagyok ezért az útért, mert a zene valahogy azóta végig kitartott az életemben. De ahol igazán megszületett bennem az a gondolat, hogy elköteleződjek a zene iránt, az 13-4 évesen történetett a Schneidberger Ferenc által alapított Schneidberger Zenei Tehetségközpontban, ami nagyon érdekes hatással volt rám, és ott fogalmazódott meg bennem, erre tisztán emlékszem is, hogy nekem innentől ez az utam, és nincs más lehetőség.
2: Milyen szemléletet kaptál ott?
5: Szerintem nagyon sok olyan kvalitás van, amit fel kell szedni zenészként, természetesen a technikai és az elméleti tudáson kívül. Ez egy kifejezetten érdekes hely is volt erre. Egyébként ezeket mind a zenei dolgokat természetesen magas színvonalon megkaptuk. Emellett azért is volt érdekes, mert akkor kerültem először olyan közegbe, ahol sok magamfajta, most beszéltünk akár arról, hogy roma származású, nem roma származású, teljesen mindegy. Magamfajta fiatal srác bekerül egy gyűjtőhelyre, ahol gyakorlatilag mindenkinek ugyanaz a célja, kicsit hasonló, de végül totális más körülmények közül érkeztek oda, és így talán nekem a legnagyobb tanulsága ez is volt, hogy emberismeretet szereztem, ami azt hiszem, hogy nagyon hasznomra válik. Ezt tudom kiemelni, és mindig megtapasztaltam azt, hogy a leggyengébbtől is tanulhatunk.
2: Ki az, akit mesterednek tartasz?
5: Hála égnek mindig volt egy nagy kíváncsiság bennem a zene iránt. Alapfokú zeneiskolai tanulmányaim után édesapám talált egy gitártanárt Kaposváron. Ő volt az első, akihez magánúton jártam, és kinyitott a szemem nagyon sok mindenre zeneileg. Mindig arra nevelt valahogy, hogy kíváncsi legyek. És ez sikerült neki. Nagyon jó történeteket mesélt gitározás közben. Egy-egy harmóniához, akkordhoz elmesélt egy történetet, hogy hallgasd ezt a furcsa akkordot úgy, hogy bemész egy sötét utcán, stb. Elmagyarázta. Én erre akkor nagyon fogékony voltam, és gyakorlatilag a jazzt és a más stílusú zenéket elég könnyedén megszerettette velem. Kovács Sándor, ő az első mesterem, akit annak tekintek, illetve azóta rengeteg kiváló zenei tanártól, mestertől tanultam, úgy mint Schneidberger Ferenctől, akkor Juhász Gábortól, Fenyvesi Marcitól, itthon is nagyon soktól, illetve hogyha alkalmam van külföldön turnézni, általában bevezetek egy szabadnapot, amikor elmegyek egy általam elismert mesterhez, egy mesterkurzusra. Voltam például Sevillában flamenco mesterkurzuson, Indiában szitár órán, voltam Kolumbiában, egy nagyon híres jazzgitárostól tanulhattam. Erre mindig fordítok időt, és nagyon fontos számomra.
2: Te zenés családból származol egyébként?
5: Inkább úgy mondanám, mi zene szerető családban nevelkedtünk. Papám játszott több hangszeren egyébként, de nem volt már tőle alkalmam úgy nagyon tanulni. Egy-két emlékkép azért így felugrik, hogy amikor hegedűt tanultam kezdetekben, akkor egyszer kipróbálta a hegedűmet, de hogy így nem volt ez így benne a családi mintában. Inkább az, hogy a szüleim megadták, ahogy mondtam is az elején, azt a lehetőséget, hogy zenét tanuljunk. Négyen vagyunk édes testvérek, mind a négyünket akkoriban zeneiskolába irattak be, úgyhogy ezt az utat vittük végig.
2: Mikor jött az életedbe a jazz?
5: Ezeknek a stílusoknak van talán egy útja, én ezt csak ugye idősebbektől hallom, akik abból a korból jönnek, hogy még nem nagyon lehetett jazz lemezekhez vagy kazettákhoz jutni itthon, és másolgatták őket, stb. Tehát, hogy alapvetően nem feltétlen úgy terjed a kultúra, ugye nyugatról, vagy akár keletről is beszéltünk, hogy annak egyenes útja lenne. Én úgy nőttem még fel, hogy nekünk sem volt internet, ilyen CD-s lejátszó, ilyesmi, és kazettán bakeliten hallgattunk legtöbbet, éppen azt, ami volt, vagy amit valamelyik bátyám mondjuk hozott, teljesen mindegy, mi volt az. Zene volt, és szerettünk zenét hallgatni. Később, ahogy jött nyilván az internet, kinyílt a világ a számomra is, illetve hát a Schneidberger Zenei Tehetségközpontban ott egy erős jazzképzést kaptunk. Ott egészen magával ragadott az a szabadság, láttam, hogy akik már értik, tudják, azok nagyon szabadosan játszanak a hangszerükön, ami nagyon szimpatikus volt. Hát én is szerettem volna egy kicsit így érezni magam, és azóta is az improvizáció, amit a jazz magával hordoz, az egy fontos része az életemre kivetülve is, tehát nem csak a zenében, hanem az improvizáció az egy lényeges képesség tud lenni az élet bizonyos területein is.
2: Ezzel együtt, hogy az improvizáció nagyon fontos, és a szabadság, ugye valamennyire a keretek nélküliség a magánéletedben, vagy a zenei életedben is, viszont a tudatosságot, ezt hogy tudod ezzel összeegyeztetni? A nagy szabadság mellett például hogyan osztod be az idődet, hogyan gyakorolsz, hogy tudod magad mégis valamennyire keretek közé szorítani, vagy tartani?
5: Ebből a szempontból nagyon szerencsésnek mondhatom magam, nem tudom miért történt ez így velem, de egy egészen kiegyensúlyozott embernek hiszem magam. Valahol a szabadosság mellett, ami egyébként elképesztően fontos számomra, a szabadságérzet, azt egyébként is egyensúlyba kell hozni. Valahogy a végletek sosem jók, ezt megtapasztalhatjuk az életben nagyon sok alkalommal. Egész jól kezelem már ezt a középutat, amit így magamban képviselek, igyekszem nagyon.
2: Mit jelent számodra maga a jazz műfaja?
5: Én azért szeretem hozzám, azért elközel, mert elég befogadó stílus. Nekem azért a jazzen kívül nagyon sok olyan stílus van, ami fontos az én szívemnek, ilyen például flamenco zene, akkor a brazil zene, ugye ezek inkább a gitárorientált zenék, ahol megtalálható ennek az öröksége, a kultúrája, nekem ezek kifejezetten fontosak, de ugyanakkor érzem azt, hogy a jazz befogadja mindezt az egészet, és bármi mást is. Úgyhogy nekem ez az, ami talán a jazz ad, viszont a tradicionális jazz örökséget is nagyon szívesen gyakorlom és ápolom, nagyon tisztelem.
2: Mely koncerteket szereted jobban, vagy melyik áll hozzád közelebb, a nagy színpad, a hatalmas tömeg, vagy inkább az intimebb, kisebb koncertek, jazzklubok akár, ahol közelebbi a kapcsolat a közönséggel?
5: Hála Istennek most már volt több alkalmam, mindenféle helyen megfordultam tényleg, és mindegyik másért szerethető, vagy másért izgalmas. Nagyon szeretem azt, amikor egy kicsit bensőségesebb a hangulat, nekem nem fontos a nagy létszámú közönség. Szeretem azt, amikor tudok szólni az emberekhez, és azt érzem rajtuk, hogy ők se sietnek, és szeretnének kikapcsolni. Nekem az nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy igen, ez egy rohanó világ, és fontos az, hogy egy kicsit időt szenteljünk a zenének, vagy a zene hallgatásának, és együtt legyünk. Közben nagyon fontos átadnom azokat az érzelmeket. Talán ez az egyik legfontosabb számomra a zenében, hogy a zene szépsége tényleg az az éteri dolog, ami nem megmagyarázható. Ennek is elég sokat olvastam utána, és hiszek benne valahol, hogy ez egy ilyen égből kapott ajándék a zene. Nem szabad elfelejteni valahol a gyökerét a zenének, és az emberi kapcsolódását, az, hogy mi ezzel közvetíteni tudunk.
2: Mitől lesz valakiből szerinted profi zenész?
5: Ennek nagyon sok rétege van. Én azt hiszem, hogy jó úton haladok, illetve nagyon igyekszem, de profi zenész első lépésben abból lesz, aki felismeri azt, hogy minél többet tud a zenéről, annál jobban rájön, hogy még semmit nem tud a zenéről valójában. Ez egy életfogytig tartó tanulás annak, aki elég elhivatott és elkötelezett a zene iránt. Én azt hiszem, hogy több olyan lépcsőt kell megtenni a koncertezésen kívül, illetve a körül mindenféle zenéhez kapcsolódó tevékenységet is ki kell laknázni, tehát ott a tanítás, ott vannak a stúdió munkák, lehet egyébként hangszert is készíteni, lehet róla könyvet írni, van nagyon sok rétege a zenének, én azt hiszem, hogy mindegyikbe érdemes lenne belefogni, de hát azért egy élet elég kevés ahhoz, hogy mindenben jó legyen az ember.
2: Mióta része az életednek a tanítás, és miért fontos számodra?
5: A tanítás az nagyjából 8-10 éve zajlik nálam, de én csak magánúton vállalok növendékeket, viszont érdekes, mert én nem anyagi okokból tanítok legfőképpen, azért tanítok, mert én is tanulok közben. Igazából az alapokat újra és újra átismételem, és rávilágított a tanítás arra, hogy nem elég valamit érteni, de ha én el is tudom azt magyarázni, akkor annál én több leszek, azt hiszem, és közben meg néha olyan tanítványokat dob elém az élet, akikkel egész jól érzem magam, is tudunk közösen dolgozni, az engem is motivál, és talán ezért nem is vállalok sokat. Egy 4-5 tanítványnál nálam sosincsen több.
2: Mi az, amit szeretnél mindenképpen átadni a tanítványaidnak? Akár látásmódot, hozzáállást?
5: Mindig az a fő koncepcióm, hogy én úgy szeretném őket fejleszteni, hogy akár például egy-két éven belül tudja saját magát fejleszteni. Ez egy nagyon fontos képesség, hogy kialakuljon benne egy olyan kötődés a gitár iránt, ami majd arra készíti őt, hogyha megtetszik neki egy dal, akkor azt tudja majd magától megtanulni, vagy tudja kidolgozni, ne féljen kreatív lenni. Nagyon fontos dolgok ezek, és nem csak a zenére vannak hatása, hanem az egész életére. Valahogy így fogom fel én, és ezt szeretném továbbadni is nekik.
2: Neked hogy néz ki egy napod vagy egy heted? Mennyi minden fér bele?
5: Nagyon sokat gyakorlok az elmúlt években. Természetesen nekem is vannak napok, amikor kedvem nincs a gitárhoz nyúlni, ez kell is. Vannak napok, amikor akár 4-5-6 órát is gyakorlok, és utána már nem marad annyi energiám, legalábbis mentálisan elfáradok teljesen benne, és utána van, hogy már csak egy filmre van elég erő, hogy megnézem, vagy edzeni, a mozgást bevezettem az életembe, az nagyon fontos része, én azt hiszem, hogy mindenki, aki zenész, kötelezővé tenném, hogy valamilyen szinten mozgást vigyen az életébe, illetve hát a fellépések, most rajzolódik ki az egész évem, természetesen a nyár az nálam is pörgősebb, ha szerencsés vagyok, aztán ez annyira kiszámíthatatlan, mert volt már olyan ősz, olyan tavasz, amikor szintén valahol az embernek mindig napra késznek kell lenni, mert nem láthatom előre azt, hogy fog alakulni. Viszont igyekszem olyan nagy célokat tervezni, rengeteg jegyzetet vezetek arról, hogy miket szeretnék elérni, vagy mi egy esetleges lépcsőfok. Hát ennek tükrében próbálom alakítani az évemet is, hogy a nagy dolgokra jusson idő, és az álmokat véghez kell vinni. A hétköznapokban a tanítás, a stúdiómunkák, a gyakorlás, ezek mind sok időt vesznek el. Én azt hiszem, hogy talán az előző kérdésedre visszautalva, ez jelenti a professzionális zenészt, talán igyekszem azzá válni, és olyan életet is élni, hogy kű tudjak lenni ehhez.
2: Mi az, ami téged inspirál mondjuk alkotás közben, vagy ami hatással van rád?
5: Sokszor csak a saját hangszerem motivál, és a kettőnk kapcsolata az, hogy a gitár és én vagyunk, és itt egy adott pillanat, amit megtölthetünk zenével, ez valahol egy ilyen kicsit szakrális élmény. Persze nem úgy élem meg ott, természetesen nem ezen a gyalog közben, hanem csak így utólag belegondolva ezt tudom rámondani. Nem feltétlenül gondolkodik vagy inspirálódik közben, hanem csak jön. Az a legszebb, hogyha folyik.
2: Az előbb említettél célokat, álmokat. Most mi az a legközelebbi álom, amit szeretnél megvalósítani és elérni?
5: Most szerencsés vagyok, mert valóra is vált. Tavaly indítottam el útjára Felipe Conde mesternél a flamenco gitáromat építi Madridban, aki egyébként Paco de Luciának vagy Aldi Meolának építette a gitárját, és annyira jóba lettünk, hogy elindítottunk egy ilyen gitárprojektet, és már nagyon izgatott vagyok, mert kész a gitár, lehet érte menni Madridban a hangszert hazahozni. Ez az egyik, illetve hát a külföldi utazásaim, a jazzfesztiválok, a gitárfesztiválok, az nekem mindig egy nagy cél, hogy nemzetközi szintéren megismerjenek, és én is lássak más kultúrákból érkező, más országokból érkező gitárművészeket. Ez engem mindig nagyon sokban inspirál, mert beszélgetéseink során nagyon sok olyan különbözőség vagy olyan hasonlóság is kiderül, amire nem gondolnék.
2: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. Ásén Dévlisza, Fitzenatos, viszont hallásra!
0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
6: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára. Bonazua szavegyei, dráguldon, Ilona Misfata Lutica, Aztaz Puvesce Vicahuz, Noma Ponyec Ureci. Puvastu. F și ățu și calu. No, așa au făcut. U șăzut în călare și s-or pornit. Până dimineața atâta cali au făcut calul asta, chit cu alui cal, cear o lună ar fi putut să meargă. No, or ajuns pe un râd. Atâta, da atâta urs au fost aici, chit doar nici nu e pe lume țara. Alu șărcan urzi îs. Pucă patru și bileșcile, destul oficiar pe e, karnje lasălu șârcan. Fișorul o făcut și calul o zis. Când o pus pe umeri și o urcat în călare, ca vântul o mers calul negru. Cum merge în pădure, ori ajuns la un lemn de măr. Dar, Doamne, a fela inca nimeni n-o văzut, așa mândru or fost, așa mare și roșu osre merlie, chitniști închipe în mânăi. Și ne o pus oișe și nivilit-o, s-a mirat copilul. Nimeni nu are căz la iemnu, el singur s-a crescut. Așa a fost asta, că șărcanul i-a tăiat capul lujinirui, că șudă o avut pe el. Aici i-a căzut capul, no, țăgancai, și ni avea un copilaș, o venit de pe el, că foarte i-a plăcut. O șezut de sub un lemn, o luat din jăbui afară o măr să mănânce, lu copilul magai o dat țâță, când o venit de pe ea șărcanul. Nici o vorbă nu a fost. L-o căptălit-o sus, pe chicești doi și-l-o izbit la un lemn. Nu a rămas din ei nimica, dar de măr și-e mânca, s-o crescut lemnul asta. Acu și tu să mănânci una. Pilul o lua jos una și chestiile să mănânci. Ioi, Doamne, cum mânca tot și tot mai tare îire. Să mira fișorul. Și eu și-a zis Luca negru cum sâmță. Așa ai gândit, numai cear așa ce-am adus aici. Mami jeni să ne băceni cu șărcanul, trebuie să ai pucere mare. Pe asta fișorul Danu nu știe ce să zică. O șezut sus pe cal negru și mașă iară părâtul or fost. No, zice calul, acu pe peie ie să ieși petră și de lanțul ie și pe mine or fost. O-i da înapoi lui șărcan că el o pus pe mine. No, fișorul ar fi întrebat cum o poate el să rădi și petră ie, dar da nu pătârnu, i-o zis să nu întreabă nimica. N-a o chestilit să facă și calul negru i-o zis. Și să uiți numai. Așa ușur îi îsrea Petri, chit ca când s-ar juca, așa fășe lucruș. Poate fi, pe asta dobă, o ajuns ma caluț la șărcanul și așa ma știe că goști o avea. N-o haiță în goștie, zice calul. S-or purnit. Mirje până nu a ajuns la un deal pe care un huștil stăce. Ca fuma îire. Nu se vedea nimica că îi așteaptă. Așa se vede că de înscuns are de gând să vie pe noi. Dar n-ai ce nimica. Tu numai fii gata. Să uita cheri calul. Vișorul vedea ceva. Buțcă. Îi zice lui calul. Nu ți-am zis să nu sfătăiești. N-a cu gata ce. Da, ma, și să scula șărcanul și el pe cal șăde, care trica pe ve. Eu mi zbuți ca aișe, voi grupa capicilie. Nici nu a zis asta afară, ei ma nici nu or fost acolo. Calul negru, cheriu o zburat uștelul. Șărcanul m-a gata pe ei. Nu rog că fișorul Danu ușură i-a fost, nu așa ca șărcanul. Calul nu îl birie așa. No, alu fișor cal, atâta

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Bencsik János köszönti Önöket. Heti magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak. Ma egy szlovák alternatív rockzenekart, a Billy Barmant és negyedik albumát mutatjuk be. Így szól a szlovák zene új hulláma, a mainstream és az underground felesleges felosztása nélkül. A Zlatívek, azaz Aranykor című CD ügyesen vegyíti az általában ellentétesnek vélt műfai világokat. A régi összefonódik az újjal, de a főszerepet mégis elsősorban a dalok játsszák, a mának szóló mondani valóval és egyértelmű bárpultos kézjeggyel. Milyen hangszereléssel? Juraj Podmanicki énekgitár, József Rábel gitárvokál, Laura Jaszková basszusgitár, Jakub Tvrdík billentyűs hangszerek és Matyej Rumán dobok. Az alternatív Billy Barman zenekar felvételeihez jó szórakozást kívánok Önöknek!

0: Kedves hallgatóink, ma a szlovák alternatív rockzenekar a Billy Barman 2020-ban megjelent Zlatívek, azaz Aranykor című CD-jéről válogattunk. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. A Nemzetiségek zenéje mai adásának szerkesztője Dózsa Zenta nevében a műsorvezető Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. Kollégáim nevében is további jó rádiózást kívánunk. Viszont hallásra! Műsorainkat ismét meghallgathatja a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.